0: húzok, lipszemem, lipszemem.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.